ándale, órale, órale, ándale, órale, órale, ándale, ándale, órale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale, órale, ándale